0: Én ha Kuli meghal, Kuli meghal, Kuli nem tud meghal.
1: Kuli örök csaj.